0: će Bog, doslikat ću portre života svog.
1: Jay Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow.